társra lép. Kettesben egyedül lenni rossz, a fiúhoz semmit nem szól, aki veled lakik. Le is létszel egy éjjel, amikor én egy balkon

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.

0: információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb dal itt a Poptarisznya.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
5: Itt a poptarisznya.hu-n.
6: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who is my next caller? Yeah.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.

0: Borisnyával.
1: Most miért? Hát a Beatlesnek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
5: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.
1: Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
6: Poptarisznya.hu.
1: Slágerek a nap 24 óra.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt

0: Reggeli, egy életre szóló élmény. Bétó Show. Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétó Show. Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okoz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
4: Mert ha szombat este, akkor zeneverzum Hudák Misivel. A Poptarisztja.

0: tükör.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ogara. Volkswagen.
1: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
2: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
0: További információk a www.nyár.hu és a poptariznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
4: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Hölgyeim és uraim, felkészültek? Hát nem hiszem. Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
0: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
5: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós

0: szalonnasütés, alvás, meg minden.
1: Mikor? Hol?
2: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
3: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod?

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu. Sláger! Sláger!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Netrá.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: öreg autó.
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
5: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
4: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara.

0: akciók a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos a la fiesta! ¡Ey, gringo!
0: ¿Qué pasa?

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Starisnya .hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zene verzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu, ahol

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznyak.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után.
2: Poptarisznya. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the beat. Move your feet to the rhythm of the

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
4: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hungaritalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptalisznya.hu.
2: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptalisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Ez a poptarisznya.hu,
4: az internet függő rádió.
5: Hangolj ránk!

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.